Atileka vatsasatang jivatu. Atileka vatsasatang jivatu. Atireka vatsasatang jivatu. Tikhayuko.